Kocsorásvili. Kautadze a de foul. Mikauko, foglio a Pomo Yunju.